90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave the-

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az ítélkezési szünet, Ezárnyi Mécses úszik majd a Dunán, elszórtan ma is lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Szombaton rendezik a Szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiség és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ismét hőhullám közeleg. Tüzet is okozhatnak a klímaberendezések. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
2: A klíma is okozhat tüzet, ha nem figyelünk rá. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók. A napokban Zalaegerszegen kigyulladt egy klíma kültéri egysége. Tavaly nyáron egy Tompa Mihály utcában lévő üzlet kültéri berendezése kezdett füstölni, az Ola utcában pedig egy üzlet gépházában keletkezett füst egy klímaberendezés kompresszorának meghibásodása miatt. Szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés. Olvasható az Alavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az esetek kapcsán a tűzoltók azt tanácsolják, hogy nyáron ne csak kényelmi eszközként használjuk a klímákat, hanem elektromos berendezésként gondoljunk rájuk. Vagyis tartsuk karban azokat, szakemberekkel tisztítassuk, és mindig megfelelően legyenek a hálózatba csatlakoztatva, hogy nehogy tüzet okozzanak. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Már ma is vannak olyan helyek, ahol nincsen áram. Holnap és holnap után Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentlóton szünetel majd a szolgáltatás. Írja az AOL. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez, annak érdekében, hogy a villamosenergia hálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
4: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az útzár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Közben csatorna fedlapokat cserélnek a Göcsei úton, a Városi Sport és Tanúszoda környékén. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. A munkálatok itt már pénteken befejeződnek. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
5: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a május, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai klumpit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
2: Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csak nem 65 ezer eurót csalt ki egy férfitól. A különleges csalási módszerről az Alabár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona. A szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött. Azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva kért pénzt a férfitől, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak. Ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, azonnal hívjuk a rendőrséget. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
6: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Újra kinyit az zalaegerszegi kertmozi. Pénteken este tartják az első filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán. Olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Beléd estem című alkotások. Szavazni a poszt alatt található linken lehet. Jelenleg a Hogyan tudnék élni nélküled című filmre szavaztak eddig a legtöbben. A kertmoziba ingyen lehet majd bemenni, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola diáknapjait támogatják a szervezők. Megtalálták a zalacsányi Pálos kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyúr sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszárra bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyúr sírját fedő márvány egyes darabkáira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson a kegyúri sír mellett egy másik szelvényt is nyitottak. Itt újabb falmaradványokra leltek, ebből pedig arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklós csontja volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb,

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, július 15-én szerdán, sok boldogságot, Henrikek, Rolandok, szülinaposok. Egy kis szabadság után újból itt, aminek én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy ugyanez a helyzet. Például a Depeche Mode dalával, amely már is elindítja az órát. Készülődik a Krisztál, és itt lesz Desiree is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 196. napja, július 15-e szerda van. Henrik, Roland névnap, őket és a szülinaposokat is innen is üdvözlöm. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek. A 90-es és 2000-es éveket most Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közös dala idézi meg. Jön a 4 Minutes a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Most 20 fok körül, napközben 33 fok környékén áll meg a maximum. Napos, felhős idő váltja egymást, és szorványosan záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletek a hírekben mindjárt 6:30, jó reggelt, Dido-val és a Fateless-szel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megvan az idei évfája. Forgalomkorlátozás a Göcsei úton. Kőkereszteket újítottak fel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond van természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az út zár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Közben csatornafedlapokat cserélnek a Göcsei úton, a Városi Sport és Tanúszoda környékén. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. A munkálatok itt már pénteken befejeződnek. Kőkereszteket újított fel Genesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Genesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM a legjobb zenék. A hét közepén napos gomoly felhős idő váltja egymást kicsivel 30 fok fölötti maximum mellett. Így megy tovább tehát a második nyári hónap. Jó pihenést azoknak, akik a szabadságukat töltik, és kitartást azoknak, akik ma is munkával töltik a napot. Hozom mellé a legjobb zenéket most DJ Sammy-ét, a Boys of Summer-t a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, egy kis szünetet tartunk, hét után pedig szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, többek között a Kriss Crosstól. És jönnek magyar előadók is, köztük a hősök. A dugó baleset van valahol, várom az infót ma reggel is. 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ismét hőhullám közeleg. Tüzet is okozhatnak a klímaberendezések. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: A klíma is okozhat tüzet, ha nem figyelünk rá. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók. A napokban Zalaegerszegen kigyulladt egy klíma kültéri egysége. Tavaly nyáron egy Tompa Mihály utcában lévő üzlet kültéri berendezése kezdett füstölni, az Ola utcában pedig egy üzlet gépházában keletkezett füst egy klímaberendezés kompresszorának meghibásodása miatt. Szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az esetek kapcsán a tűzoltók azt tanácsolják, hogy nyáron ne csak kényelmi eszközként használjuk a klímákat, hanem elektromos berendezésként gondoljunk rájuk. Vagyis tartsuk karban azokat, szakemberekkel tisztítassuk, és mindig megfelelően legyenek a hálózatba csatlakoztatva, hogy nehogy tüzet okozzanak. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Már ma is vannak olyan helyek, ahol nincsen áram. Holnap és holnap után Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentlóton szünetel majd a szolgáltatás, írja az AOL. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez, annak érdekében, hogy a villamosenergia hálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. Most pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tudnom kell, I need to know az óranyitódal címe, úgyhogy ha valahol dugó baleset van, jöhet, az infót pedig nem tartom meg magamnak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Mark Anthony dala indít tehát, majd a Simply Red is itt lesz ebben a fél órában. Jó reggelt!
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, 2026. július 15-én pontosan 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal. Budapest és Bács között közlekedett a vonat. A vasút után utak, ha már is dugó baleset van valahol, jöhet az info 0620 55 55 155-ös számunkra. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Kicsivel 30 fok fölött várható a mai maximum. Közben napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy futózáporral. Részletek a hírek végén, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Elsőként a Téktettől majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Adományokat vár a gyermekjóléti központ. Különleges csalási módszerre figyelmeztetnek a zalai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai klumpit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Jótékonysági futást szervez a zalaegerszegi család és gyermekjóléti központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébártitóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csaknem 65 ezer eurót csalt ki egy férfitól. A különleges csalási módszerről az Alavár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona, a szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött, azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva kért pénzt a férfitől, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak. Ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, azonnal hívjuk a rendőrséget. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Július 15-én áll a naptár, Henrik Roland napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1935-ben ezen a napon született Ken Kersival, amerikai színész, a legendás Dallas című tévésorozat Cliff Barnes-ja. 1961. július 15 megszületett Forest Whitaker, Oscar-díjas amerikai színész, láthattuk többek között a Jó reggelt Vietnámban. Ki ne emlékezne a 80-as évek Bridget Nielsenjére, az 1963. július 15-én, tehát a mai napon született dán színésznő, modell, énekesnő és valóságshow szereplő, Sylvester Stallone egykori felesége is volt. 2012-ben a mai napon jelent meg a Gangnam Style című dal videóklipje, a koreai Psy által előadott humoros szám kisfilmje azóta már csúcsokat döntöget, több milliárdos megtekintésnél jár. Open Gangnam Style. És 2016-ban ezen a napon indult útjára a Netflix saját gyártású sci-fi horror sorozata, a Stranger Things. Ha dugó, baleset, névnapos, szülinapos van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két komolyabb baleset is hátráltatja a szerda reggeli A-ból B-be eljutást. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél autó és kamion ütközött korábban a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8 óra, még több friss infóval jönnek a hírek, aztán például az Alliance-etnék. És Olái Bolya is. Rövid szünet jön, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megvan az idei évfája. Forgalomkorlátozás a Göcsei úton. Kőkereszteket újítottak fel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az útzár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Közben csatornafedlapokat cserélnek a Göcsei úton, a Városi Sport és Tanúszoda környékén. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. A munkálatok itt már pénteken befejeződnek. Kőkereszteket újított fel Genesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Genesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első konkrétan az ezredforduló tájékáról, egészen pontosan 2000-ből, a Brit Sugar Babes-től Overload. Mindenki átgondolhatja, hogy mi minden történt vele akkor 2000-ben. Közben várom a közlekedési infókat is. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Hello, jó reggelt! Max Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Július 15 szerda, sajnos balesettel indul a hét az M3-ason Vásárosnamény felé. Gödöllőnél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt, a 32-es kilométernél teljes pályazárban, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 km, Budapest felé 5-6 km a torlódás, aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620-55-55-155, a menekülési útvonalak után még egy, ez egy picit édesebb. The Sweet Escape, Gwen Stefani és Akon folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM, a legjobb zenék. A következő napokban és ma is változékonyabb lesz az időjárás, napsütés, néha gomoly felhők, néha vastagabb felhők, és néha egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Ma még 30 fok alatti, holnap-holnap után újból 30 fok fölötti maximumok mellett. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglalóban. Rögtön 8:30, jó reggelt, Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ismét hőhullám közeleg. Tüzet is okozhatnak a klímaberendezések. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: A klíma is okozhat tüzet, ha nem figyelünk rá. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók. A napokban Zalaegerszegen kigyulladt egy klíma kültéri egysége. Tavaly nyáron egy Tompa Mihály utcában lévő üzlet kültéri berendezése kezdett füstölni, az Ola utcában pedig egy üzlet gépházában keletkezett füst egy klímaberendezés kompresszorának meghibásodása miatt. Szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az esetek kapcsán a tűzoltók azt tanácsolják, hogy nyáron ne csak kényelmi eszközként használjuk a klímákat, hanem elektromos berendezésként gondoljunk rájuk. Vagyis tartsuk karban azokat, szakemberekkel tisztítassuk, és mindig megfelelően legyenek a hálózatba csatlakoztatva, hogy nehogy tüzet okozzanak. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Már ma is vannak olyan helyek, ahol nincsen áram. Holnap és holnap után Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentlóton szünetel majd a szolgáltatás, írja az AOL. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez, annak érdekében, hogy a villamosenergia hálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. Most pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: nem.
1: Ezt a fem a legjobb zenék, miközben óriási a dugó az M3-ason Gödöllő térségében oda-vissza egy kamion balesete miatt. Újabb baleset történt ezúttal az M0-áson, a Megyeri híd felé az M3-as és az M2-es közötti szakaszon autó és kamion ütközött, ott is torlódik a pálya. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom George Michael dalát, ez már a Freedom a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön többek között Zola és a Sehova se passzolok.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok.
1: Persze kicsit más értelmezésben nehéz lenne így játszani a focit. Nagyon is jól passzolt, tartotta a labdát, felőrölte Franciaországot a spanyol válogatott tegnap, úgyhogy az elődöntőt 2-0-ra megnyerve ő az egyik hercege a vasárnapi döntőnek, de hogy ki lesz a király, az vasárnap este derül ki, és hogy ki lesz a másik hercege a döntőnek, az ma este az Argentina-Anglia meccs végén. És ha már hercegek, Two Princes, a Spin Doctors-zel is készülök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 pillanatokon belül 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Adományokat vár a gyermekjóléti központ. Különleges csalási módszerre figyelmeztetnek az alai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Jótékonysági futást szervez az Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébárti tóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csaknem 65 000 eurót csalt ki egy férfitól. A különleges csalási módszerről az Alavár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona. A szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött. Azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva kért pénzt a férfitól, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak. Ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, azonnal hívjuk a rendőrséget. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a komoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az a helyzet, hogy mindig rá kell jönnöm, hogy kell két hét az évben, amikor az ember teljesen más csinál, mint évközben. Úgyhogy éljen a két hét munka és az 57 szabadság. Viccet félretéve, egy kis szabadság után újból a pedélzeten. Egyébként ez az 57 szabadság velünk nem is annyira elképzelhetetlen. Most az úti cél Calabria, Alex Gaudinoval 5 perc elmúlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szerda reggeli friss közlekedési infók az M60-ason Pécs felé. Kozármislány térségében két autó ütközött a 26-os kilométernél, csak egy sáv járható. Óvatosan ott is, és türelmesen az M3-ason Gödöllő térségében, ahol egy kamion korábban a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Mindkét oldalon több mint 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Rögtön a Deja Vu kelt Deja Vu érzést bennünk. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között érkezik az I Can't Stop, de csak Coolio dala után.

Ezt a fel a legjobb zenék, az ausztrál Savage Garden dala szólt I Want You, akarlak, és hát valahogy így áll hozzánk Ricky Martin is. Nagyon köszönöm az energiátokat, a szereteteteket, a mosolyotokat, mindent. Csodálatos a kapcsolatom ezzel a gyönyörű országgal, mindig utálok elmenni innen, mert egyszerűen imádok visszatérni. Mondta Ricky Martin budapesti koncertjén július elején, hogy ez csak a show része, és megírt szöveg, és mindenhol ugyanezt mondja, vagy valóban így érez, nem tudom, de mi is szeretjük az ő energiáját. She Bangs, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között ez a folytatása Best 10.

Ezt a film a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között a Molokó idézte meg a 2000-es évek elejének hangulatát a Sing It Back-kel, és épp csak véget ért, már is visszasírom a szabadságomat. Nem csoda hát, hogy mindenkinek ez az egy-két hét a kedvence az évben, amikor kipihelti a fáradalmait. És ha már a kedvenceknél járunk, Il mio giorno preferito, a kedvenc napom címmel Eros Ramazzotti slágere folytatja a szerda reggelt, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, mindjárt 10 óra, jó reggelt, még így a hírek előtt utoljára, aztán a délelőtt megy tovább még hozzá olyan felejthetetlen előadókkal, mint Whitney Houston. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Hooligans is elhozza majd nekünk.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Kanaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megvan az idei évfája. Forgalomkorlátozás a Göcsei úton. Kőkereszteket újítottak fel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az út zár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Közben csatorna fedlapokat cserélnek a Göcsei úton, a Városi Sport és Tanúszoda környékén. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. A munkálatok itt már pénteken befejeződnek. Kőkereszteket újított fel Genesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Genesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a hónap és a hét közepe, július 15, szerda, Henrik Roland napja, 4 lassan 5 perccel hagytuk el 10 órát. Jó reggelt kívánok, pontosabban kellemes délelőttöt, szép napot, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Már is a hétvégét várjuk Michael Gray-jel, jön a The Weeknd, nem sokára a Five és az Alcazar is. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. A 2000-es év egyik top slágerével folytatjuk. Tong Song, Tangadal, amely eredetileg Michael Jacksonnak készült már, mint a zenei alap, de amikor Cisco, azaz Mark Andrews meghallotta, azonnal lecsapott rá, és azóta évről évre kisebb vagyonok ütik a markát a jogdíjakból, mert hogy továbbra is nagyon népszerű a rádiók játszási listáin, így itt nálunk is a Best FM-en. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között lerobbant valaki az átterelt belső sávban. Több kilométeres a dugó, akár csak az M3-ason Gödöllő térségében mindkét irányban, egy korábbi kamionbaleset miatt. Az M60-ason is ütköztek Pécs felé Kozár-Michelin térségében, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett a franciáknak. A tegnapi július 14-e ugyanis a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Franciaországban ünnep, de ezúttal elmaradt a karnevál. Carnaval de Paris, azért itt az éterben szól majd a Dario G dala, és a Bermudái is, a Monte Carlo. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, szóval Spanyolország újból VB döntős, hogy ki lesz a másik résztvevő, ma este derül ki az Argentina-Anglia mérkőzés végén. Vége tehát egy újabb órának, itt a Besten jönnek mindjárt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. 5 ország polgárai haltak meg a múlt heti tűzben Spanyolországban. Folytatódik a meleg nyári idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el. Átadásáról később gondoskodnak. 5 ország polgárai vannak a múlt heti andalúziai tűzvész áldozatai között. Csütörtökön leszakadt egy útmenti elektromos vezeték, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, és végül mintegy 7000 hektárnyi erdőt pusztítottak el Spanyolország földközi tengeri partvidékéhez közel. A tüzet vasárnapra sikerült eloltani. A katasztrófa 13 halottját mostanra azonosították. 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszett oda. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Földi életünk végén mindannyiunkra ugyanaz a sors vár, persze nem mindegy, hogy ez a pillanat mikor jön el. Mindössze 37 év jutott a Földön Fábián Julinak, aki a napokban ünnepelte volna 46. életévét. Ő indítja az órát Zuhekkörrel, Girly, készül a Fugees, jön Curtis Charlie-val, Charles and Eddie és a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB-láznak, de még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: Best FM. Best FM.

0: ezt a FM a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB láznak. De még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Red és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mikával és Majoros Ritával indul a délután, a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat kívánok, ha aktuális már is az ebéd, és várok mindenkit holnap reggel is majd a hangszórók elé, 6-tól a 10 magasságában, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten kapták el a kölni lövöldözőt, önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében. Folytatódik a meleg nyári idő néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy a magyar fővárosban rejtőzhet. A hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek, írta a polisz.hu. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Civil halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak Ukrajnában az éjszakai orosz légi csapásoknak. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és találat ért egy benzinkutat is. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A tüzet tegnap késő estére tudták megfékezni. Az ügy kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és 2 fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük, egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt legaljakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatal ember cigarettacsikket pöckölt el. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néhol jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó hír az, hogy közelebb vagyunk már a következő hétvégéhez, mint az előzőhöz. Remélem tényleg jó hír, és hogy a legjobb zenéket hozom a mai délutánon is, hogy átlendüljünk a holdponton így ebéd után, vagy akár elét közben. Mikában indítom az órát, jön a Grace Kelly. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Rádiózt FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Tudom, minden délután azt mondom, hogy hozom a kedvenceket, és hogy igazán jó zenékre lehet számítani, de ma aztán tényleg telepakoltam a délután fantasztikus hangulatú dalokkal, úgyhogy remélem velem tartanak, és együtt meghallgatjuk őket. Én ma is 6 óráig itt vagyok önökkel, úgyhogy hozom a legtutibb zenéket, és közben csomó információt, érdekességet, mozi ajánlót, napkérdését, úgyhogy mindenképpen tapasszák a fülüket a rádiókra. Akár munka közben hallgatnak minket, akár vezetés közben, kikapcsolódás közben, vagy tényleg bárhol az országban, a világon, mindenképpen maradjanak itt. Ezt biztos, hogy nem fogják megbenni. Ma is felidézzük a 90-es, 2000-es éveket a legjobb zenékkel. Melanie szíve például jön a Never Be The Same Again, de itt lesz Bob Sinclair is, és a Love Generation. Most pedig egy ikonikus duó érkezik, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, és jön a Boom Shake The Room. Töltsük együtt a délutánt!

0: Fesztefem a legjobb zenék. Ma is jelentkezem folyamatosan a legfrissebb útinfokkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-es autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatosan lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Úgyhogy ma is, aki teheti és autóval van, és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Biatorbágynál a 20-as kilométernél egy műszaki hibás autó elfoglalja a főváros felé vezető átterelt belső sávot, emiatt a határ felé vezető oldal a belső sávján engedik a mögötte ragadt autókat. Egyeshalom felé csak egy sávon lehet haladni. Budapest felé 6, a határ felé pedig legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár és bármit lát, jött az info. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, megyünk tovább a legjobb zenékkel, így a Honey Beast Bódottá dala után. Pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra. Utána érkezik majd a Blue és a One Love, és itt lesz majd... Nagy Bugi is Dessel, és a Jó leszek újra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is dolgozik majd az országgyűlés. Vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egyre melegebb idő jön, de néha azért eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő hétre is kétnapos rendkívüli ülést hívnak össze a parlamentben. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, vagy az idei költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat. Továbbra is keresik a kajakozás közben eltűnt férfit a Balatonban. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre vezett. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt. A tavon egyébként másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi kajakját és holmiát aznap kora délután megtalálták Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök. Ő azonban nem volt a közelben. Több hajóval és helikopterrel is kutattak utána, de még nem bukkantak a nyomára. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakást. És akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egy konténerhajónál észlelték a problémát, egyelőre vizsgálják, milyen folyadékról van szó. A szakértők kénsavra gyanakodnak. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerda délutánt és vidám hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. A legjobb helyen járnak itt a Best FM frekvenciáján, hogyha jó hangulatban és igazán isteni zenék között szeretnék tölteni a délutánt, úgyhogy tartsanak velem. Az Atomic Kitten-nel, a Sixpence None the Richer-rel, vagy most a Blue Fiú csapattal. Jön a One Love, szép napot!
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Jól leszek újra, ezt énekelt a Nagy Bogi Dessel itt a Best FM-en. A folytatásban a Krisztál Walter érkezik, most pedig a napkérdése. Mi az, ami nekünk régen teljesen természetes, akár hétköznapi volt? Most viszont, ha mesélnénk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor nekik egyáltalán le se esne, hogy mi az. Nem is értenék. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gondolok itt ilyesmire, hogy utcai telefonfülke, ahol még annak idején vagy apró pénzzel, vagy telefonkártyával telefonáltunk, ami nagy valószínűséggel a mai fiatalságnak már nem mondana semmit. Na jöhetnek a válaszok, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Ott is várom a kommenteket akár. A Crystal Waters dalát pedig már hozom is, 100% Pure Love, aztán pedig az Atomic Kitten és a Tidy's Hide, itt a Best FM-en.

Veszteföm a legjobb zenék. Andrétől kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani Budapesten. Az M1-es autó

0: autópályán pedig Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben Budapest felé, illetve a terelésbe történő belépés előtt is továbbra is szakaszos lassulásra és torlódásra kell készülni. Aki autóval van és Budapestre célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Tata előtt pedig a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, mögötte több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után pedig dolgoznak, a 37-es kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. A 84-es főúton pedig Sárvár elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 62-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek utána, éneklünk, táncolunk és mindent, amit mondjuk a munkahelyünk enged. Kim Mazzel dalára viszont nehéz lesz az asztalnál maradni. Itt lesz a Young Hearts Run Free. És zenél majd Freddy is, itt lesz a Nincsen Holnap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. Elhunyt Szántó Imre, a legendás Öcsi bácsi. A felhők mellett kisüthet a nap, de eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: Továbbra is keresik a Balatonban kajakozás közben eltűnt férfit. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balaton Lelléről Balaton Szepezdre elvezett. Majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakjára és holmiára aznap kora délután bukkantak Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök, őt azonban egyelőre nem találták meg. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben először vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A franciaországi tüzek kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és két fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gajakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatalember cigarettacsikket pöckölt el. Váltóhiba lassíthatja a vonatközlekedést Kőbánya Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon az út hosszabb ideig tarthat, az elővárosi szerelvények pedig rövidebb útvonalon közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagytuk 2 órát is, 4 perccel robog tovább a legjobb hangulatú délután, úgyhogy maradjanak a Best FM frekvenciáján. Én Majoros Rita vagyok, hozom hamarosan a Coldplay-t, itt lesz Kim Mazel, Christina Aguilera és Lil Kimmel, meg a Well Hello is a Zuhany belém slágerükkel. A Junior Jack pedig a Stupid Disco-val már nyitja is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM.

Passport. Vesztefem a legjobb zenék. A BSV-t hallottuk, ez volt a Passport. A folytatásban Kim Mazel zenéje, de előtte felteszem a nap kérdését és hozok pár választ is. Arra vagyok ma délután kíváncsi, hogy mi az, ami régen nekünk teljesen természetes volt, sőt hétköznapi. Ma pedig, hogyha mesélünk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor egyszerűen nem is értik, miről beszélünk. Azt írja Éva, ha elfogy a pénz a telefonfülkében, gyorsan bedobtunk még egy 20-ast. A gyerekeim már azt sem tudják, mi ez a telefonfülke. Laci is ír, a tévében csak két csatorna volt, és hogyha vége lett az adásnak, jött a hangja. Ezt ma már el sem hiszik a gyerekeink. Zoli is írt, a barátomat úgy hívtam át focizni, hogy becsengettem hozzá, nem írtam üzenetet, nem küldtem emojit, semmi ilyesmi, csak átcsöngettem és lehívtam a játszótérre. Én imádtam ezeket az időket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló sztorik, egy kis visszaemlékezés a régi időkre. Miközben a zenékben is ezt tesszük, mert hogy Kim Mazellel visszagondolunk 1996-ra. Akkor jött ki ugyanis a Rómeó és Júlia, tudják, az a Leonardo DiCaprio és Claire Danes féle, na annak volt ez például a betétdala. Egy igazi vidám, energikus, életigellő dal. Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt. Korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat a főváros felé, a belső sávot zárták le. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bárhonnan az országból, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ismét hőhullám közeleg. Tüzet is okozhatnak a klímaberendezések. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik, ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
2: A klíma is okozhat tüzet, ha nem figyelünk rá. Erre hívták fel a figyelmet a zalai tűzoltók. A napokban Zalaegerszegen kigyulladt egy klíma kültéri egysége. Tavaly nyáron egy Tompa Mihály utcában lévő üzlet kültéri berendezése kezdett füstölni, az Ola utcában pedig egy üzlet gépházában keletkezett füst egy klímaberendezés kompresszorának meghibásodása miatt. Szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az esetek kapcsán a tűzoltók azt tanácsolják, hogy nyáron ne csak kényelmi eszközként használjuk a klímákat, hanem elektromos berendezésként gondoljunk rájuk. Vagyis tartsuk karban azokat, szakemberekkel tisztítassuk, és mindig megfelelően legyenek a hálózatba csatlakoztatva, hogy nehogy tüzet okozzanak. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Már ma is vannak olyan helyek, ahol nincsen áram. Holnap és holnap után Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentlóton szünetel majd a szolgáltatás, írja az AOL. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez, annak érdekében, hogy a villamosenergia hálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. Most pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best!

0: Best FM a legjobb zenék, a Wakefield által énekelt Saturday Night, egy igazi 90-es évekbeli Eurodance sláger, ami 1994-ben robbant be, én pedig már indítom is. Az énekesnő egyébként valójában Zenny Carlson, dán származású, és ez a dal tette világszerte ismerté. Az Egyesült Királyságban első helyig jutott, ami ritka volt akkoriban egy nem brit előadótól. A mai napig sok buliban felcsendül, mert nagyon könnyen táncolható és nosztalgikus hangulatot hoz. Ez jön most itt a Besten.
1: Didi na na na.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Tart a hazai burgonya szezon. Adományokat vár a gyermekjóléti központ. Különleges csalási módszerre figyelmeztetnek a zalai rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással. Mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
4: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
3: Jótékonysági futást szervez a zalaegerszegi család és gyermekjóléti központ. A rászoruló gyerekek iskolakezdését szeretnék támogatni, ezért július 25-én a Gébárti tóhoz várják a futókat, ahol a nevezési díj egy iskolaszeradomány lesz. Iskolatáskákat, füzeteket, ceruzákat, tollakat, rajzeszközöket és tornafelszerelést várnak, írja az Egerszegi Hírek. Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csaknem 65 ezer eurót csalt ki egy férfitól. A különleges csalási módszerről az Alavár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona. A szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött. Azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva kért pénzt a férfitól, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak. Ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, azonnal hívjuk a rendőrséget. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
2: 88.9

Best FM, a legjobb zenék. Nagy vita, hogy érdemes-e kikapcsolni a telefont éjszakára, vagy jobb készenlétben tartani. Az biztos, hogy a telefonnak időnként szüksége van egy újraindításra, amit a szakértők is elismernek. A modern ember zsebében ugye ma már nem egyszerűen egy telefon lapul, hanem egy olyan mini számítógép, amely teljesítményben sokszorosan felülmúlja azokat az asztali gépeket, melyekkel régen dolgoztunk. Az okostelefon a kommunikáció, a munka, a szórakozás és a személyes szervezés központi eszközévé vált, és éppen ezért a legtöbben úgy bánnak vele, mint hogyha egy folyamatosan működő, soha le nem álló rendszer lenne. Na most a telefonok ugyan képesek hosszú ideig megszakítás nélkül üzemelni, de a szoftverek és a hardverek működése miatt időnként szükségük van egyfajta lélegzetvételre. Ez a lélegzetvétel pedig a legegyszerűbb formában az újraindítás, vagy a teljes kikapcsolás. A kérdés, hogy milyen gyakran kell újraindítani a telefont, nem rendelkezik kőbevésett szabálya, de a szakértők többsége egyetért abban, hogy heti egy újraindítás ideális. Ennek oka, hogy az okostelefonok operációs rendszerei folyamatosan futtatnak háttérfolyamatokat, ideiglenes fájlokat hoznak létre, alkalmazásokat tartanak készenléti állapotban és memóriát foglalnak le. Ezek a folyamatok idővel felhalmozódnak, és bár a modern rendszerek sokkal jobban kezelik a memóriát, mint korábban, a teljes tisztulás csak újraindítással történik meg. Egy friss rendszer gyorsabban reagál, kevesebb hibát produkál, és ritkábban fordul elő, hogy egy alkalmazás lefagy, vagy váratlanul kilép, úgyhogy néha érdemes erre is odafigyelni. Közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Bestefem a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészek tó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Mássáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megvan az idei évfája. Forgalomkorlátozás a Göcsei úton. Kőkereszteket újítottak fel. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
3: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Mától teljesen lezárták a Borút Tündér utcától keletre eső szakaszát. Útburkolatot javítanak a szakemberek, ami az egysávos út teljes szélességét érinti, ezért nem használhatják azt a közlekedők, valószínűleg 3 héten át. A munkaterület részét képezi a Tündér utcai csomópont, ezért az út zár a Zsák utca jellegből adódóan az ingatlan tulajdonosokat is érinti, akik autóval nem tudnak bejutni a házukhoz, ezért a megértésüket és türelmüket kérik. Derül ki a polgármesteri hivatal tájékoztatásából. Közben csatornafedlapokat cserélnek a Göcsei úton, a Városi Sport és Tanúszoda környékén. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. A munkálatok itt már pénteken befejeződnek. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Rácz-Kopácsi család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Ez a kereszt azért különleges, mert piétás, vagyis az anyai fájdalmat fejezi ki egy gyermek halála miatt. Az egyesület jóvoltából a balatongyöröki templom előtti kőkereszt is megújult. Ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta, alatta pedig Szűz Mária szobra. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Bénémet Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
4: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A természet néha egészen egyszerű dolgokban rejti el a leghasznosabb megoldásokat. A kókuszvíz pontosan ilyen, vagyis egy letisztult frissítő ital, amely nem csak hidratál, hanem a szervezet működését is több ponton támogatja. Nem véletlen, hogy egyre gyakrabban emlegetik természetes izotóniás italként. A kókuszvíz, azaz a kókuszpálma termésének belsejében található folyadék, a fiatal zöld kókuszdióban halmozódik fel, és elsődleges szerepe a gyümölcs táplálása, ami igazán különlegesé teszi az az összetétele. Alacsony zsírtartalom, könnyen felszívódó ásványi anyagok, természetes cukrok kis mennyiségben. Egyébként a szervezetünkben folyamatosan keletkeznek úgynevezett szabad gyökök, amelyek túlzott mennyiségben károsíthatják a sejteket. Ez az állapot oxidatív stresszhez vezethet, ami hosszú távon betegségek kialakulásával is összefüggésbe hozható. Na most a kókuszvíz antioxidánsokat tartalmaz, amelyek segíthetnek semlegesíteni ezeket a káros molekulákat, így hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez. Úgyhogy ígyuk ezt az enyhén édes, finoman diós, ízvilágú frissítőt, hiszen nagyon hasznos. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: ad erő.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Mendiát hallottad, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes, my baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on, let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is üléseznek a képviselők. Megfékezték a Párizs közeli erdőtüzet, holnap is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ágyi Poloska miatt kellett átszervezni a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészet nőgyógyászati osztályának ellátását. Az intézmény közösségi oldalán jelezte, megtették a szükséges járványügyi lépéseket, a teljes részlegen rovarirtást rendeltek el, az ellátás folyamatos. Sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy csak egy ember észlelt magán csípéseket, élő rovart pedig nem találtak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ágyi Poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai problémára. A rovar kívülről akár személyes tárgyakkal is bekerülhet az intézménybe. Vasvillával és ásóval esett neki autóknak egy férfi, fenyegette a járókelőket, a vele szemben intézkedő rendőrt pedig megharapta. Mindez egy kelet-magyarországi településen történt. A gyanúsított ellen nyomozás indult, és már el is rendelte a letartóztatását a debreceni bíróság. A garázdaságon túl felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a középkorú férfinak. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző, 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zené.

legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift a

0: gotta keep on, keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, hogy amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Feli szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Feli. Úgyhogy senki nem engem sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok, nyáron is dolgoznak a bérlovagok, nem kell ellátmány a fehér gólyáknak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban, és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később gondoskodnak, írta a polisz.hu. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Több okból is jubileumi ez a mai nap. Az egyiket azt már említettük a múlt héten.
4: Hát Isten értessen. István. Nagyon köszönöm.
3: De
4: amúgy miért küldted ki azokat a lányokat a szoknyát? Mi nem maradhattak bent?
3: Majd a műsor után ezt elvonják a figyelmet, ezért jönnek majd a lovak, meg félrenyomtak valami. Szóval, hogy gratulálok azért 30. Mennyi? Jaj, de rendes vagyok.
4: Ne úgy barolj már körbe ennyire, mert elpirulok.
3: 48?
4: 48, igen.
3: Te is 78-as vagy. Jó, hát ez az egyik. A másik meg, ami szerintem te nem tudsz. Ez a 200. mixet kerekem.
4: Nem mondod.
3: De bizony, ugye pont így jött ki, úgyhogy figyelj, ez égben is ez így írodott, hogy ez így jöjjön össze. Úgyhogy akkor a szülinapi kettő...
4: Akkor most lottózni fog.
3: Mi van most, skandináv szerda?
4: Bármilyen megoldást érdekel, de ez annyira összeállt így az égben, hogy ezt muszáj kihasználni.
3: Na, szuper. Tehát akkor a szülinapi 200. és hát full Effendi mix. Akkor ez a mai pop és rádiós lágerek
4: második korában. Fullosan, igen. Ez azt jelenti, hogy csak olyan dalok vannak ebben a mixben, vagy lesznek ebben a mixben, amelyekhez valamilyen közön van. Tehát vagy én csináltam, vagy remixeltem, vagy mashupot csináltam dalokból, és akkor és lesz benne olyan mindjárt az első három, amit még ebben a formában nem hallhatott senki sem, mert nem így jelent meg. Úgyhogy ezek ilyen VIP verziók.
3: Na, kérem szépen. Hát akkor boldog születésnapot, akkor DJ Fanny a lemezjátszók mögött, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül itt a Best FM.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Mert most könyvben lábadna a szemmel, hogyha itt lenne. De lehet, hogy most hallgat minket a otthon, azért egy ilyen könycsepet elmozdul.
1: Te sír, hagyjuk.
0: Hát így, hát nem, hát minden, ami Nile Rodgers, az nála gyakorlatilag kötelező és megkerülhetetlen is.
1: Igen, bár a Nile Rodgers gitárjátékát én kiszedtem ebből, és ez egy saját.
0: Hát tessék!
1: Ami csak hasonlít rá, de nem Nile Rodgers volt az elkövetője.
0: Mert ugye abszolút a művészet miatt, meg a jó hangzás miatt, vagy csak szigorúan a jogdíjak miatt?
1: A jogosítás miatt, igen, egyszerű. Tehát, hogy igazából csak a vokál az, ami hajazza.
0: És akkor ez már sikre. Megjelent? Meg fog jelenni?
1: Hát, ha meg is volt, akkor valamikor majd ősszel. Ez még annyira friss, hogy ez még nagyon. Tehát ez még most jött ki a gyárból.
0: Frissropogós születésnapi.
1: Frissropogós, igen. Illetve ez már nem, hanem ez volt, ami most szól, az pedig azért került bele ebbe a szelekcióba, mert nagyjából itt indult minden. Ide teszem. Tehát ez volt az első olyan verzió, ami a SoundCloudon ilyen nagyon nagy lejátszást ért el.
0: Ja, már hogy a te
1: igen. Közön. Tehát gyakorlatilag a SoundCloud profilom innen kezdett felépülni. És innen jutottunk el most 20 000 követőig.
0: Én kérek elnézést. És már ez is FN Disco néven ment?
1: Nem, ez Effendi.
0: Jó, csimány, aha, ja, értem.
1: Az Effendi diszkót azt nem minden esetben használtuk. Használtam.
0: Oké, okay, Martin Solveig, Rocky Music, DJ Effendi elemez, játszok meg ezt.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Nyilván akkor jó egy szülinap, hogyha nem tudsz minden meglepetés, de hogy azért készültök valami elvonulás, romantikus hosszú hétvége, tudod, hogy mit fogsz kapni?
2: Nem.
1: Én tudom, elmondjam, nem?
2: Na.
1: De hogy is,
2: David. Honnan tudod?
1: Nem, csak azt hittem, hogy...
2: Nem, egyébként, hát nyilván voltak ilyen elrejtett kis morzsák, amiket így elejtegettem, így, hogy minek örülnék. Tengerparti villa. Én, de szerintem... Szerintem örülni fogok biztosan.
1: Mindig biztos, pedig tudni, nem is ez, csak hogy mondom, azt hittem, hogy valamilyen... De ezért 30 fölött már az embernek azért az a szülinap, ez nem mindig feltétlenül arról szól, hogy baha, úristenem, de jó, hogy nem is gondoltam volna erre, hanem hogy akkor tényleg próbálsz egy kis ezért, én időt kisfeleségeddel elszakítani valahogy.
2: Igen, ez most nekünk nagyon nehezen megy, mert ugye eddig az volt, hogy levisszük a mamáékhoz, és akkor majd akkor ott kell valami, meg tudunk töltődni, de most az a lehetőség ez most már nincsen egyelőre, úgyhogy majd gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezeket az én időket előteremteni, de hát kreat

0: és a legjobb popzenékkel.
1: A ausztrál miniszterelnök volt ő?
2: Igen.
1: Ugye, ő hol volt? Ő valamilyen ilyen podcastba elment, ahol játszották ezt a Fuck, Marry, Kill-szerű játékot, mert azt hiszem a kill, mint opció, az talán nem volt.
2: Nem, valami finomabb verzió.
1: Igen, igen, igen, és most ezt nem is fordítanánk le, de hogy van ez, igen, egy ilyen, hogy akkor húzol egy nevet, és hogy akkor három opcióból lehet választani, hogy akkor mit csinálnál vele. És akkor a Kylie Minogue került elő valahogy, és hát... Először álltok nagyon udvariasan ősz, visszautasította meg, hogy hát, hogy fél éve házas, hát ő nem akar erre válaszolni, de aztán te addig erősködtek vele, hogy mondta, hogy a Kylie Minogue, persze. Bármikor...
2: Most mit? Nem, mert... Tehát most te mit mondtál volna, érted? Na.
1: Ugye, hát ugye. De hát nem én vagyok főleg a miniszterelnök, ugye? Ugye? Hát így. Ugye, na, csak hát, hogyha már ugye Danny Minogue-gal itt zártuk az órát, mert hát, hogy Danny Minogue-gal zárjuk az órát, vagy hát nem, még egy track azért még így belefér. Tehát ennyi volt. Ez a mai extra születésnapi DJ Effendis 200. pop és rádiós mix.
2: Igen, és azt ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a mixeket megtalálhatjátok úgy, a úgy. Mixcloud oldalunkon, mármint, hogy minden DJ-nek van saját Mixcloud oldala, nekem mixcloud.com/DJ Effendi, oda fogom ezt is feltölteni, ott majd vissza lehet hallgatni szépen, és hát persze az összes többi social media csatornán engem DJ Effendiként lehet megtalálni, TikTokon, Facebookon, Instagramon, mit hagytam ki, Spotify-on, igen, de meg
1: SoundCloud, OnlyFans.
2: OnlyFans, igen, mindenhol.
1: Így. Jó van, Effikém, akkor istenétesen még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: És akkor azért jövő szerdán.
2: Az jövő szerdán a 49 éves.
1: Még igen, egy éve bölcsebben, öregebben várunk vissza ide.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Ciao.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Komoly vasúti beruházások előtt áll az ország, a miniszter szerint. Lezárult az Attila kiállítás. Csodás égi jelenségre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, egy benzinkutat is találatért. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Álom című kiállítás, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték. A szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A Hold és az Antares együttállását figyelhetjük meg jövő pénteken. Este 10 körül a dagadó Hold alacsonyan a déli égbolt felett tűnik fel. Tőle balra ragyog majd a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a narancsvörösen izzó Antares. Mindez akár szabad szemmel is látható lesz. Az eseményre a Schwab-hegyi csillagvizsgáló zenés programmal készül, a Pink Floyd űr és bolygó témájú számai csendülnek majd fel. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
1: Ma este még Milánó, aztán július 18-ától 6 estén át a londoni Wembley stadion, és aztán ennyi volt Bruno Mars világkörüli turnéjának európai része. Szóval aki szeretné őt látni 2026-ban Amerikában, 2027-ben pedig Japánban teheti meg. Jön az Uptown Funk!
0: Ez a Night Shift a Best

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

Best FM a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csattanós választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

0: következünk.
1: Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Őszre tolódik a költségvetésben nyújtásának ideje. Várják a voksokat az évmadara versenyben. Villányi Eszter vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szerelem minden mennyiségben. Már amennyi belefér 60 percben, mert 9 és 10 óra között tele leszünk szerelmes dalokkal. Jön majd az As Long As You Love Me a Backstreet Boys-tól, a Love On The Run Chicane-től, aztán a Csak Azért Is Szerelem az Art Avenue-től, és egy Where Is The Love rögtön a sor legelején a Black Eyed Peas-től.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezért kezdjük a Best

Best FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

FM a legjobb zenék, mintha meg sem történt volna a mai nap. Tényleg az időjárás úgy vált majd vissza ilyen igazi nyáriba a holnapi napon. 31 fokos nappali maximum, kevés felhő, és ennek köszönhetően hát a szokásosnál magasabb UVB sugárzás, úgyhogy óvatosan a napozással.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka, jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Nem kell ellátmány a gólyáknak, vége az éjjeli dorbízolásnak Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarszka. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. A helyiek ugyanis megelégelték a turisták nyári dorbézolását az óvárosban és a strandon. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban, a vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az óra legelején érkező francia Mojo tökéletesen összefoglalja egyetlen dalban, hogy a francia nemzeti 11-nek most már csak ez az egy dolga van. Nekik már több szerepük az idei futballvilágbajnokságon nincs. Lehet hazamenni és kipihenni a fáradalmakat. A Chillennel indul ez az óra itt a Bestem.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, hogy mi a közös a Profi című Jean-Paul Belmondo film, illetve az Amerikai Szépség című alkotás között? Hát, hogy egyik filmzenéje sem kapott Oscar-díjat, pedig mind a kettő megérdemelte volna. A Profi című filmből készítette az előbb hallott Heartless-t, a Black Attack, Jakarta pedig a film fő témájából készített egy klubhimnuszt 2001-ben. Jön az American Dream!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jyoti Prakash Mishra és Shahid Khan is tiszteletüket teszik majd a mai utolsó órában. Mindketten Londonból, nyilván ezek a nevek itt senkinek nem mondanak semmit. Akkor inkább mondom úgy, ahogy mindenki ismeri őket. Jön majd a White Town a Your Woman-nel, és Naughty Boy a La La La-val, ő rögtön a mai utolsó óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenek. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék a szerdát csütörtök követi, ami azt jelenti, hogy holnap dance 120 percen keresztül a Night Shift legelején, mert hogy a mai szerdának és a mai Night Shiftnek ezzel természetesen vége, úgyhogy DJ Millerrel fogjuk majd holnap este 6-tól indítani a csütörtök estét. A For The Cause és az Ain't No Sunshine jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen